Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

ott mondják csinos, nem is tudom, ez engem nem érdekel. Hogy kisé bolondos, nem is tudom, csak azt tudom, hogy nékem pont ilyen kell. Azt mondják, hogy rossz, talán igaz, mégis csak ő kell nekem. Azt mondják, gonosz, talán igaz, én mégis csak őt szeretem.

soñoi seri, pokorio i bozak, furunele, elég egy szemvillanás. Ha tőlem csókot vár, s magához emel, nem érdekel már akkor engem.

0: az egy asszonyói szerint, a karjai bazár, és forrónul lesz, elég egy szemvillanás. Ha tőlem csókot vár, s magához emel, ne érdekel már akkor engem semmi más.
1: Der neue obere Kopf. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel Rekord.
2: Das Papas Magyar Radio beszél. Jokonai Radio. Jokonai Radio. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Emberi és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a szemlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

de rozikate, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, de ez a legjobb mozi,

hallod de Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a liprapródia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod de Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

hogy elindult a hanglemez, először egy kis furcsa nesz, a tűzörej enesz csupán, a szívem dobbanásatán, mert vallomással kezdem el, egy férfi régen érdekel, nem fontos szőke barna ez,

mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

valóság, aki csak ismeri őt, minden éri el, az elérhető. Mit mondjak, csuda erős, egy nő belátom, jó, akad az én, egy

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

0: on hat. Gonna put on my shoes. I'm gonna walk all over. Lord heaven.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.

tonalul, olyat is tud, amiről az iskolát a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislát.

0: Hasznos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

A múltkor annyit ehettem, és nagyon rosszul lehettem, mert aznap éjjel gyötört egy álom, hamar elmesélem. Liba úszik a tóba, így van ez ősik óta, az egyik kisfiú, a másik kisfalány. A vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiúliba, és nő vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek a réte.

volt. A parton gágok kiflibolt, egy másik néni ment oda, egy röpke gágá, saliba pápá, már a szatyorba volt. Kliba úszik a tóba, így van ez ősi óta, az egyik kisfiú, a másik kisfiú a lány. Engem a vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiúliba, is nőr veszlek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tavonál. De hirtelen egy csúnya kendős néni kifogta a két libát. Nem mehettek ők a bálba, bekerültek egy nagy tálba, a vége mégse bús, két nagy adagba hús.

imagine how much I'll love you the more I see you.

Az oktogon tér sarkán áll egy óra, a mutatója sosem pihen. A kismutatót követi lihegve, és szól pihegve, most elcsipem. Mikor 12-höz ők elérnek, egymásra néznek, szemük kigyúl. A nagy mutató súgja rég követtem, és önfelettem hozzásimul. A kis mutató szól, ó, hagyjunk kérem, már volt egy férjem, ki üldözött. Ketten laktunk egy szép torony órában, minden órában úgy vert ütött. Egy percig volt velem csak minden délben, az éjfelében majd ott hagyott. Én más leszek, a mutató ígéri, mint minden férfi, rabod vagyok. Mikor letelt a perc, megállt az óra, két mutatója ölelkezik. Az emberek hiába lesik, nézik, az idő nékik nem létezik.

deerne, was if you ferie, maar elle wil. En een morocco kijk je magabon, minden orabon, het werd uwe. Az elválások néha napján késik, hogyha nem nézik, az én sötét. A házas párnak lett egy kis lurkója, perc mutatója, már is megy el. Most érte dolgozik már mind a kettő, hogy

Kanada és sziget, és este a liget, hogy gyönyörű szép itt Pesten. Nagy áruházak és pompás színházak, zsuholva mind itt Pesten. A körül

mesélik, a lányokról hogy ne mondjanak. Bár amiről álmodoznak, oly csekély dolog. Egy kis autó, egy kis víken, egy kis alkalom, és a többi mind csak rágalom. Lábuk néha megmettették, hitük jó, karjuk puha és a szájuk csókolni való.

úgyis elhagyják az intézetet. Legalább megbecsülhetnék magukat az utolsó este. Micsoda modor ez!

0: mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.
1: Ide-ide lelkem! Ne féljenek tőlem, Tonyban vagyok a rádigóból. Eppedig itt a rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éjjj, rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

A virágnak megtilt a ninám lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet,

ugye hogy eljön kicsiciben. Remegve várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szeretem. Épp ezért szerdán, a citadellán, ugye, hogy eljön.

Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak. Nincsen többé szerelem, küld vissza a levelem, elválunk, örök harag. Ha jössz felén, eldugom a fejemet, én akár egy struc, szolgálja pritz, pratz, pruc. Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak.

Na jó napot én megyek, jöjjön kegyed, és ha nincsen jobb dolga, kísérjen el. Na én most hazamegyek, viszont kegyed, kérjen szépen meg, hogy hívjam hozzám fel. Taxi helyett jó lesz autóbusz, s megmarad nekünk egy pengő husz. Na jó napot én megyek, jöjjön kegyed, kap majd otthon egy kis lapszot, aztán slucz. Most pedig következik az új tánc, a Black Hole.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

ahol a banán nő, lakott egy csodás nő, a kis Tikótát öltött alpig fekete. Tikó még egész nap mindenen kacaghat, mert neki senkiért se dobog a szíve. De egy szép napocskán, kikötött hajóján, Tikó előtt egy sápa tartott tengerén. Ki látott ilyet még, hol éle fehér nő, kíváncsi kis Tikó is a hajóra lép. A tengerész elhozta Tikót Budapestre, Tikóból díszözlet egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dallolt, ott minden este biztos tömve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppant nagy sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ruszkál láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét.

a tengerészel hozta Tikót Budapestre. Tikóból díszlet lett egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dalolt, ott minden este biztos szönve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppantás sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét. Mivel az irítség, divat vagy betegség, itt Pesten feketézni tovább nem lehet. Itt a sok fehér nép kimondta a törvényt, hogy Pesten ez is sajnos tovább nem mehet. Tikó nem vacillál, szép csendben tovább áll, szérthelznek, aki sápa tengerészhez ő. Mivel itt ez a fő, és ő is csak egy nő, a boldogsága fontos, ő

Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvassuk fel Babits Mihályról.

híven, hogy gonosz és soha se lesz jó. Magának könnyesen volt talán, és nem tudja, hogy mi a szív. Az ékszer értékes csak magán, jobb lesz így talán, ha sose hív.

sarkon tippek, ő sarkon topog, ma már a lányka. Bár ez butasik, mert orra esik, hogyha nem vigyázna. Lófarok libeg, lófarok lobog, fejének búbján. Formája remek, sose kell.

A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

Maga csúnya, maga csúnya, de szeretem magát. De szeretem puha sejem, fekete szép haját. Bubi fejét, cica szemét, kicsi kezét. Jaj, de szeretem maga csúnya, maga csúnya, maga pont az esetem.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkatársaságát.

teljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

amit soha többé meg nem álmodunk. Ma csókra

egy olyan mozi, hogy valami csoda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora és szól a litra szólia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e, Rozika, te? Gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozi, hogy valami csoda.

mozikat-e, Marinka mozibab-e, tudod egy olyan mozik, hogy valami csodás. Hát te baj, ugye Rozi, messze van az a mozik, így ez a legjobb mozik, tudja egész tudat. Nincs ottan hangos film, csak ongora, és hol a litrapódia, és csókolódik minden ember fia. Hallod el, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozi, hogy valami csoda.

velem van. Míg orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordó van, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg zsesz van és szesz, minek igyak Duna vizet, pláne hogyha van ki tized. Szívem víg, s iszom míg, véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska Miskolcon.

ami jazz, van észesz. Mindenki gyak Dunavizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, Miskolcon.

el dobom a szívemet, mivel annyi baj van, dobogjon ez a dallam a buszem helyén. Elásom a könnyemet egy erdőszéli tájon, ha nem lesz már mi fájjon, majd elfeledlek én. Talán annak szerelmet úgy adják, hogy el kell vetni érte minden józan ész. Talán a boldogságot éppen úgy kell kipihenni, mint egy hosszú szenvedés. Eldobom a szívemet, amivel annyi baj van, dobogjon ez a dallam.

Tűzsező, csak körötted kering a föld. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, ugye ez így van. A szó.

0: A tüzelő ma drága kincs, hol vintix van, pazarlás nincs.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

Aztán azt a vásod, azt a rejtett mosolygásod, azt a hívó titkos kicsi fényt. Gyűlölöm a barna hangod, ezt a furcsa mély harangot, nékem

Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: Én a kalapot félre csapom és kéz.
1: Hey!
0: Itt se fó, négyem, egyebem nincsen hó. Mint a szerelem, mert így nevelem szívem, minek a fész.
1: Hey!
0: Minek fész, van is ész, puszkit kapni nem nehéz. Ide mész, oda mész, végig a dél a tengerész. Itt se fó, úgy se jól, de

Congo, ninchen erego.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: 3 csöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3+2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természethű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.
2: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

0: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.
3: Sányi mám, že je sotva spočítám.

az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

akitől melegen van Anci-Manci, Ella Bella végké, s egyszerűen rettentő, nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már béké, mert nékem többé egy sekő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van Anci-Manci, Ella Bella, pardon, de egy

kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegem van, anci-manci, ella bella végkép, egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén.